0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fajn.
0: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info,
3: maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.